0: Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Base FM.
1: Mások

maga nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a caption, te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra, mindig ugatnak ez dogfight. Beszakad a dobhártya, neked fapados a flow, ez meg top flight.

0: shit.
1: Bang, bang, bang, bang, bang, bang.
2: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

0: Amiközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autó.
1: Bass 96.4
2: Bass FM.
1: Bass FM Party Mix. Bass FM Party Mix.
3: Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up.

0: Rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4. Bass FM.
1: 50%. Ja. Beestem a csapdába. Hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra. Kiengedem most mindenki, hadd lássa. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlásra. Vigyázz, mit lépsz, enyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogteszten. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

96.4 Base FM.

Bánom minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézze FM. Hírek.
1: Pár nap maradt a bevallások leadására. Sok magyar választja idén is a horvát tengerpartot. Országszerte élénk marad a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására, május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Lintmájer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenkit nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
1: Jelentősen nőtt a MÁV csoport dolgozóit érő támadások száma idén, már 69 ilyen eset történt április végéig. A legtöbb támadást a vonatokon a jegyvizsgálók szenvedték el. Pestvár megye vezeti a rangsort, az incidensek több mint fele itt történt. A társaság emlékeztet, a közfeladatot ellátó munkatársaik elleni támadás bűncselekmény, ezért minden esetben feljelentést tesznek. A biztonságot testkamerákkal, fedélzeti kamerarendszerekkel is segítik. A lehűlés és a csapadék miatt átmenetileg fellélegeztetnek az allergiások, a jövő hét második felében azonban várhatóan ismét felerősödik a pollen terhelés. Ez már a pollen szezon kora nyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén virágpora okozhat tüneteket, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék okozzák most a legtöbb kellemetlenséget. Továbbra is népszerű a magyarok körében a horvát tengerpart. Az egyik hazai szállás közvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneröböl, a Dalmácia, Zadar, valamint az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra, a döntő többsége apartmanba szól. A tájékoztatás alapján a főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint harmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik. Még ma is többnyire felhős, borult időre készülhetünk, majd a Dunántúl egyes tájain válhat szakadozottabbá a felhőzet, itt hosszabb, rövidebb időszakokra a nap is kisüt majd, máshol marad a borongós, csapadékos időjárás, esők, záporok, keleten zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk erős lökések kísérik az északi, északnyugati szelet, a Dunántúlon akár viharos is lehet a légmozgás, 11 és 22 fok között alakulnak majd a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Base Life. Mai adásomban a zöldségekről, a gyümölcsökről, és úgy általánosságban is az egészséges táplálkozásról lesz szó. Vágjunk is bele! A zöldségek és gyümölcsök kiemelkedő táplálkozás és élettani szerepet töltenek be szervezetünk megfelelő működésében. Viszonylag alacsony energia, zsír és szénhidrát tartalmukkal szemben jelentős vitamin, ásványi anyag, illetőleg antioxidáns tartalmuk révén szerepet játszanak számos betegség kockázatának csökkentésében. Kedvezően hatnak a szervezet savbázis egyensúlyának fenntartásában is. Magas élelmiros tartalmuk elősegíti a megfelelő bélműködést, tehetségérzetet biztosít és jótékonyan befolyásolja a szervezetünk zsír és szénhidrát anyagcseréjét is. Íz és illatanyagaik révén serkentik az emésztőnedvek termelését, ezáltal hozzájárulnak az emésztőrendszer megfelelő működéséhez. Magas víztartalmuknak köszönhetően szabályozzák a szervezet folyadékháztartásának optimális egyensúlyát. Néhány hasznos tanács a mindennapokban. Együnk naponta legalább 3-szor zöldségfőzelékfélét és legalább 3-szor gyümölcsöt. Fogyasszunk minden étkezéshez zöldséget vagy gyümölcsöt, amennyiben ezt meg tudjuk tenni, így biztosan fedezni tudjuk az napi ajánlott mennyiségnek megfelelő fél kilogrammos mennyiséget. Mindig friss, idénynek megfelelő épp gyümölcsöt és zöldséget válasszunk fogyasztási célra. Kerüljük a sérült, puha, fonnyadt termékeket és ügyeljünk a megfelelő tárolásukra. Lehetőség szerint mindig tartsunk otthon gyümölcsöt, zöldséget. Ha nem fogyasztjuk el pár napon belül, fagyasszuk le, a mélyütött zöldségek, gyümölcsök a frissnek megfelelő értékes tápanyagtartalommal bírnak. Nasolás helyett fogyasszunk inkább gyümölcsöt, gyümölcssalátát. Édesség helyett gyermekünknek is adjunk gyümölcsöt, zöldséget, így már gyermekkorban kialakulnak a helyes táplálkozási szokásaik. Két étkezés között együnk friss gyümölcsöt, belülük készült fagylaltot. A frissen szeletelt zöldségekhez igazán jól illik egy-egy alacsony zsírtartalmú mártás, ha mégis csokoládéra éheznénk, mártsunk a gyümölcsöt egy magas kakaótartalmú, olvasztott étcsokoládés masszába. A gyümölcsöket, zöldségeket fogyasztás előtt mindig alaposan mossuk meg. Ha nem okoz problémát a héja, ne hámozzuk meg, mert jelentős pektin tartalommal rendelkeznek az itt található ásványi anyagok miatt. Gyakran együnk sötétzöld leveles főzelékféléket, paradicsomot, citrusféléket, illetőleg hüvelyes zöldségeket, főzelékeket, mert kiemelkedő a C-vitamin tartalmuk, a karotinoid és a folsav tartalmuk is. Az ételkészítéshez ne, vagy csak kevés zsíradékot használjunk, és kíméletes konyhatechnológiát alkalmazzunk, az ételeket rövid ideig pároljuk, vagy gőzben főzzük, így megőrizzük a bennük lévő értékes tápanyagokat. Miért olyan fontos számunkra, hogy naponta fogyasszunk zöldségeket, gyümölcsöket? Testünk és környezete között az egyik legfontosabb kapocs minden bizonnyal az élelem. Az élelem képében a környezet ténylegesen bekerül a testünkben és átírja azt. A vitaminok e kapcsolat koordinálásában kétségkívül a legfontosabb tényezők egyikének számítanak. Valószínűleg ez többszörösen bizonyított tény, hogyha a testünket visszahelyeznénk abba a környezetbe, amely számára az a test kialakult éppen olyan tökéletesen működne, mint a többi élőlény teste. A betegség a szervezetünk és a környezetünk közötti diszharmónia kifejeződése, legalábbis ezt gondolja Szent Györgyi Albert. A civilizációs betegségek napjaink rettegett kórképei. Elhízás, kettes típusú cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek, csontritkulás, daganatos megbetegedések sajnos Magyarországon is a népesség jelentős részét érintik. Hazánkban a halálozások több mint fele szív- és érrendszeri megbetegedésekre, közel negyede rosszindulatú daganatok megjelenésére vezethetőek vissza. Ma már az is közismert, hogy a kialakulásukért nagyságrendileg 70%-ban táplálkozási, környezeti, valamint magatartás és életmódbeli tényezők a felelősek. A helyes táplálkozási szokások kialakításával és a megfelelő fizikai aktivitással a krónikus megbetegedések kockázata 30-35%-kal is csökkenthető. Több vizsgálat is igazolta, hogy a felsorolt betegségek mindegyike valamilyen módon összefüggésbe hozható a szabad gyökök keletkezésével, illetőleg ha megfelelő antioxidáns hatások gátolni vagy késleltetni tudják a káros reakciókat, és ez csökkenti a betegségek kialakulásának kockázatát is. Mik azok a szabad gyökök?
Fontos tudni, hogy a szervezetünkben zajló anyagcsere folyamatok során naponta keletkeznek szabadgyökök, az úgynevezett reaktív oxigén formák. Bizonyos mennyiségben szükségesnek is a szervezetünknek, például a sejten belüli szabályozó és jeltovábbító folyamatok normális működéséhez, vagy éppen a sejtek élettartamát természetesen befolyásoló programozott sejtpusztuláshoz is. A szabadgyökök által indított láncreakciót a szabaddá váló oxigén indítja el, és a környezetünkben jól ismert korróziós folyamatokhoz hasonló rombolást végez a testünkben. Bizonyos életmódbeli és környezeti tényezők, mint például a levegőszennyezettség, az UV-sugárzás, a stressz vagy a dohányzás erőteljesen fokozzák ezeknek az igen reakcióképes oxigénfajtáknak a keletkezését és terjedését. Hogyan védekezhetünk a szabadgyökök ellen? A szabadgyökök elleni harcban a szervezet saját védelmi rendszere, enzimek, anyagcsere termékek, illetőleg antioxidáns hatású vegyületek, vitaminok, ásványi anyagok, aminósavak, növényi hatóanyagok összehangoltan vesznek részt. Fitonutriensek az antioxidáns vegyületek természetes forrásai. A növényi táplálékokban számos olyan összetevő van, amely hatékonyan segíti a szervezet antioxidáns védekező rendszerének működését. Ezek az úgynevezett összefoglaló néven a fitonutriensek, mely a növényi hatóanyagok, a zöldség, a gyümölcs és a gabonafélékben kellő mennyiségben vannak jelen, így jótékony hatásokat elsősorban természetes formában való bevitelük mellett fejtik ki. Az antioxidánsok legjelentősebb képviselői az E-vitamin, a tokoferol. A tokoferolok közül a legerősebb antioxidáns hatással az alfa-tokoferol rendelkezik, zsíroldékony vitamin, mely sejtártyák épségének megőrzésében, az öregedési folyamat lassításában és kiemelt szerepet játszik. Csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, és egyes daganatos betegségek, így például a prosztata és emlőrák kialakulását is gátolhatja. Naponta 15 mg E-vitaminra van szüksége a szervezetnek ehhez a védelmi rendszerhez. Az elsődleges E-vitamin források a növényi olajok, mint például a szója, kukorica, repce, napraforgó olaj. Az olajos magvak közül pedig a mogyoró, a mandula, a tökmag, a mák, gesztenye, búzacsira, illetőleg az összes hüvelyes zöldség. C-vitamin, vagyis az aszkorbinsav. Talán a legismertebb vitaminunk. Vízben oldódik, a vesén keresztül gyorsan kiürül, így naponta szükséges pótolni azt. Az ajánlott napi mennyiség függ az életkortól, a fizikai aktivitástól, illetőleg az egészségi állapottól is. Általában egy átlagos felnőttnek 60-90 mg közötti mennyiséget javasolnak a szakértők. Közvetlenül képes egyes szabadgyökök semlegesítésére, antioxidáns hatása védi a sejthártyát, erősíti a hajszálerek falát. Elősegíti a vas, cink, réz felszívódását is. Hozzájárul az E-vitamin az antioxidáns működéséhez azzal, hogy annak aktív, újrafelhasználható alakba való visszaalakulását segíti. Vigyázzunk, illetőleg figyeljünk oda, a túlzott szedése a C-vitaminnak az arra hajlamos egyéneknél oxalátkövek kialakulását okozhatja. Elsődleges C-vitamin források, gyümölcsök, például a csipkebogyó, fekete ribiszke, citrusfélék, illetőleg a sárga dinnye, zöldségek közül pedig a zöld paprika, a brokkoli, a paradicsom, a káposztafélék, illetőleg a leveles zöldségek köre.

Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Bass FM.

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Baseline folytatása. Mai témánkban a zöldségekről, a gyümölcsökről beszéltünk általánosságban, illetőleg kitértünk a vitaminokra is. Most pedig kanyarodjunk rá, érkezik a fokhagyma. Vágjunk is bele! A fokhagyma egészségre gyakorolt előnyös hatásairól fogok nektek beszélni. A fokhagyma különösen gazdag, szerves kénvegyületekben, amelyeknek betegségmegőrző hatását jelenleg intenzíven vizsgálják, nem csak hazánkban, hanem világszerte. Emellett számos fokhagyma készítmény van forgalomban, amelyek szervesként tartalma meglehetősen változó, attól függően, milyen eljárással dolgozzák fel az alapanyagot. A fokhagymával és hatóanyagaival kapcsolatos vizsgálatok még nem adtak meg alapozott választ a lehetséges betegség megelőző hatásokra, illetőleg erre vonatkozó kérdésekre. Egyébként a szakirodalom ezzel intenzíven foglalkozik. Mit tartalmaz a fokhagyma? A fokhagymát szerte a világon évszázadok óta használják étkezési és gyógyászati célokra. A fokhagyma igen gazdag ugye szerves kénvegyületekben, melyek jellegzetes ízét és illatát adják ennek a gyógynövénynek. A vegyületeknek tulajdonítják ugyanakkor a fokhagyma lehetséges egészségre gyakorolt előnyös hatásait is. A fokhagyma kéntartalmú anyagai két csoportba oszthatók. Gamma, glutamil cisztainek, illetőleg a cisztein szulfoxidok. Az allicisztein szulfoxid, más néven allin, adja a fokhagyma cisztein szulfoxid tartalmának köszönhetően közel 50%-át. Amikor a fokhagymát szeleteljük vagy zúzzuk, az allináz nevű enzim szabadul ki a növényből, illetőleg azok sejtjeiből, amelynek hatására a cisztein szulfoxidokból szulfénsavak jönnek létre, amelyek spontán módon 1-2 perc alatt átalakulnak tioszulfinotákká, elsősorban allicinné. Az allicinből a tárolás vagy feldolgozás módjától függően különböző szerves kémvegyületek keletkeznek, így például a dialilszulfid, DAS, a dialildiszulfid, a DADS, a dialiltriszulfid, vagyis a DATS, illetve olajos környezetben ajoin és vinildeide. A fokhagyma zúzása ugyanakkor nem hat a másik kéntartalmú vegyületcsoportra, a gamma-glutamil ciszteinekre. Ezek vizes környezetben egy idő után vízoldékony vegyületekké alakulnak át, például S-alliciszteinekké. Az allicin és származékainak felszívódása és szervezeten belüli sorsa csak részben ismert. Kísérletek azt mutatták, hogy a bélből felszívódik, azonban sem az allicint, sem származékait nem sikerült még kimutatni emberi vérben, székletben, vagy éppen vizeletben, még nagy mennyiségű fokhagyma elfogyasztása után sem, ami az allicin gyors lebomlására utal. Ugyanakkor a fokhagyma fogyasztása után a kilélegzett levegőben kimutatható az allil-metil-szulfid, tehát az allicin, és származékai bekerülnek a szervezetbe, és ott hasznosulnak. Írja egyébként az egyik professzor, dr. Reinhard István. A gamma-glutamil-ciszteinek a vizsgálatok szerint változatlan formában felszívódnak, származékai vérplazmából és a vizeletből egyébként jól kimutathatóak. Hogyan hat az egészségünkre a fokhagyma fogyasztása? Kezdjük a szív- és érrendszerrel. A fokhagyma és kéntartalmú összetevői a májsejtekben csökkentik a koleszterin szintézist, ugyanazt az enzimet, HMG-CoA reduktoáz gátolva, amelyre napjainkban az elterjedt koleszterin szint csökkentő gyógyszerek, a statinok is hatnak. Laboratóriumai körülmények között vérlemezkék összetapadását is gátolják, ami előnyös a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és kiemelt fontos szereppel bír. A keringési betegségek kialakulásában a gyulladás jelentős szerepet játszhat. A fokhagyma hatóanyagai laborkísérletekben gátolták több, a gyulladásos korfolyamatban kulcsszerepet betöltő enzim, így például a ciklooxigenáz, illetőleg a lipoxinegáz jelátviteli anyag működését. Az érbetegségek kialakulásában központi szerepet játszik az erek sima izomsejtjeinek szaporodása és vándorlása. Sejtenyészetben vizsgálva úgy tűnik, ezt a folyamatot a fokhagyma hatóanyagai képesek gátolni, azonban a tapasztalat jelentősége még nem teljesen tisztázott. Számos szerves kémvegyület rendelkezik antioxidáns hatással, és ezt laboratóriumi kísérletekben a fokhagyma kémvegyületeiről is kimutatták, arra azonban még nincs erős bizonyíték, hogy élő szervezetben is lenne előnyös hatása. No, a fokhagyma a vérzsírokra gyakorolt hatását vizsgáló számos klinikai kísérletben vizsgálták, kevés a jól felépített, bizonyító erejűnek tekinthető tanulmány. Az eredményekből az látszik, hogy a fokhagyma hatóanyagaival rövid távon mérsékelt,
6-11%-os koleszterin szint csökkenést lehet elérni placebóval összehasonlítva. Ezt nem minden vizsgálat tudta megerősíteni, és az előny a hosszabb távú vizsgálatokban sem jelentkezett. Ennek alapján egyébként úgy tűnik, a fokhagyma fogyasztásának nincs a vérzsírok szintjére vagy összetételére érdemleges hatása, talán a nagyon magas koleszterin szint eseteit leszámítva. A vérlemezkék összetapadása a súlyos akut érrendszeri betegségek, mint például a szívinfarktus vagy a stroke egyik első lépése. A klinikai vizsgálatokban az úzott fokhagyma, illetve az érlelt fokhagyma készítmény fogyasztásával sikerült csökkenteni a vérlemezkék összetapadási hajlamát. A klinikai vizsgálatok többségében nem sikerült igazolni a fokhagyma jótékony hatását a vérnyomásra. Egy-két tanulmány kivételével sem a szisztolés, sem a diasztolés vérnyomás nem változott érdemlegesen, így a fokhagymát a magas vérnyomás kezelésében nem lehet érdemben számításba venni. Két gyártó által támogatott vizsgálatot végeztek eddig a fokhagyma készítmények érelmeszesedésre gyakorolt hatásával kapcsolatban. Az egyikben több éves szedés után az étrendkiegészítőt szedők meszes plakkok kisebbek voltak, mint azoknál, akik csak a placebót kaptak. És az előny érdekes módon azonban csak a nőknél volt kimutatható. A másik kislétszámú

együtt alakulnak. Állatokon és emberen végzett vizsgálatok szerint a fokhagyma hatóanyagai csökkentik az egyes átalakító enzimek aktivitását. Más enzimek feladata a rákkeltő vegyületek hatástalanítása, lebontása. Laboratóriumi és állatkísérletes adatok alapján lehetséges, hogy a fokhagyma egyes hatóanyagai serkentik ezen enzimek működését is. Kontrollálatlan sejtosztódás a daganatképződés egyik kulcsmozzanata. A normális sejtben, ha a DNS megsérül, leáll a sejtciklus, amíg eldől, képes-e a sejt kijavítani a DNS hibáját. Ha ez sikertelen, a daganatos elfajulást megelőzendő, a sejt elpusztítja magát, ez ugyanis a programozott sejthalál. Sejtenyészetben a fokhagyma hatóanyag ezt a leállást támogatták. A programozott sejthalál egy normális esemény a sejt életében, a genetikai károsodás éri, vagy nincs már rá szükség a szervezetnek. Rákos és rákmegelőző állapotban lévő sejtek általában programozott sejthalál képessége ki van kapcsolva. A fokhagyma kéntartalmú vegyületei rákos sejtek tenyésztésében vissza tudták kapcsolni a programozott sejthalál képességét, és állatkísérletekben az elfogyasztott fokhagyma kivonattal szintén ezt tapasztalták. Remélem, a mai adás is hasznos volt számotokra az egészség megőrzése érdekében. Jövő héten ismét találkozunk a Baseline-ban. Addig is mindenkinek kellemes hétvégét, pihenjétek ki magatokat, vigyázzatok magatokra, sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Ma van a hipertónia világnapja, összehangolják a vízhiány elleni feladatokat, elszórtan zivatarok is kialakulhatnak. Demeter Dia vagyok. Ma van a hipertónia világnapja, ehhez kapcsolódik a május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű nemzetközi kampány, melyhez mintegy 600 magyar orvos csatlakozott. A céljuk az, hogy kiderüljön, ha valakinek magas a vérnyomása, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
2: Sok szívérendszeri esemény, szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Sajnos a hipertónia az esetek döntő többségében tünetmentes, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Fontos, hogy minél több mérés történjen, minél több hipertóniás beteget megtaláljunk, mert részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
1: Magyarországon a magas vérnyomás népbetegség, a felnőtt lakosság 35-40%-át érinti. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely a vízhiány elleni feladatokat hangolja össze országos szinten. Az új szervezet célja, hogy egységes irányítással segítsék a vízhiány kezelését és a szükséges intézkedések gyorsabb megszervezését. A koordinációs központ a jövőben a vízgazdálkodási feladatok összehangolásában és a megelőzésben is fontos szerepet kap majd. Már alig vannak influenzások az országban. Múlt héten 9200-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb adatai szerint Budapesten, valamint Győr-Moson, Sopron és Komárom-Esztergom vármegyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Zala vármegyében pedig a legkevesebb. Felújítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a 11. kerületi Neszmélyi úton hétfőtől, egészen július végéig dolgoznak majd a területen, közölte a BKK. A munkálatok két ütemben zajlanak, ezek idejére egyirányosítják majd a Neszmélyi út egy-egy szakaszát. A korlátozás egyes helyi járatok útvonalát is érinti, a részletek a BKK honlapján érhetők el. A Dunántúl egyes részein már elkezd felszakadozni, csökkenni a felhőzet, és akár hosszabb, rövidebb időszakokra a nap is előbukkan majd. Máshol még sok felé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk, erős, akár viharos is lehet majd az északi, észak-nyugati szél. A legmelegebb órákban 11-22 fok között alakulnak a csúcsok. Az észak-keleti ország részben lesz majd a legmelegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuper vasárnap reggelt és kellemes hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál RP, a vasárnapot is 5 hazai cowboy-jal fogom kezdeni. Érkezik Bruno, Spack, Manuel és Valmár ötöse. És a visszavére, amit a kedvenc rádiótok vasárnap, indulunk, szép reggel.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.7 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, mindenkinek szép reggelt kívánok. Majdnem 15,5 milliós megtekintés, több mint 37 ezer like és majdnem 400 komment. Érkezik nálunk BSV és a nagy sikerű Passport. Itt a kedvenc rádiótokban ma reggel is a 96.7 Bass FM-en. Hát akkor élvezzük együtt.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. A$AP Rocky nevét nem hiszem, hogy különösebben be kéne mutatni mindazoknak, akik követik a tengeren túli rap életet, ezen belül az amerikai rap életet. Menjünk tovább egy olyan dallal, amely jelölve volt Grammy-díjra, és olyan ellen vesztette el, mint Kendrick Lamar Not Like Us című felvétele, úgyhogy annyira azért nem maradt szégyenbe. A csártokon nem azt mondom, hogy dobogós helyen nyitott, de folyamatosan fejlődik a nézettsége, és egyre jobban és jobban népszerűbb. Kievben forgott egyébként maga a videóanyag, és rengeteg AI effektet és modern hatást használtak ebben a megoldásban. Érkezik nálunk A$AP Rocky, és jön tőle a Taylor Swift. Itt a 96.4 Beats.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Pár nap maradt a bevallások leadására. Sok magyar választja idén is a horvát tengerpartot. Országszerte élénk marad a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására, május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Lindmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenkit nézz át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
1: Jelentősen nőtt a MÁV csoport dolgozóit érő támadások száma idén, már 69 ilyen eset történt április végéig. A legtöbb támadást a vonatokon a jegyvizsgálók szenvedték el. Pest vármegye vezeti a rangsort, az incidensek több mint fele itt történt. A társaság emlékeztet, a közfeladatot ellátó munkatársaik elleni támadás bűncselekmény, ezért minden esetben feljelentést tesznek. A biztonságot testkamerákkal, fedélzeti kamerarendszerekkel is segítik. A lehűlés és a csapadék miatt átmenetileg fellélegeztetnek az allergiások, a jövő hét második felében azonban várhatóan ismét felerősödik a pollen terhelés. Ez már a pollen szezon kora nyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén virágpora okozhat tüneteket, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A fenyőfélék, valamint a pázsit fűfélék okozzák most a legtöbb kellemetlenséget. Továbbra is népszerű a magyarok körében a horvát tengerpart. Az egyik hazai szállás közvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneröböl, a Dalmácia, Zadar, valamint az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra, a döntő többsége apartmanba szól. A tájékoztatás alapján a főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint harmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik. Még ma is többnyire felhős, borult időre készülhetünk, majd a Dunántúl egyes tájain válhat szakadozottabbá a felhőzet, itt hosszabb, rövidebb időszakokra a nap is kisüt majd, máshol marad a borongós, csapadékos időjárás, esők, záporok, keleten zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk erős lökések kísérik az északi, észak-nyugati szelet, a Dunántúlon akár viharos is lehet a légmozgás, 11 és 22 fok között alakulnak majd a csúcsok.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Érkezik egy komplett és burkolt társadalomkritika. Bogozzátok ki, és rá fogtok jönni, miről beszélek. Jön Beton Hofi, és pörög tőle a páncél.

96.7 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, érkezünk egy szuper dallal. 2025 októberében több mint 439 millió streamet ért el a Spotify-on. Egyébként az USA-ban csinált egy háromszoros platinát, nem gyenge. Bryson Tiller, Whatever She Wants, itt a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop.
1: Mondhatni azt is, hogy a következő előadó épp csak akasztott ember nem volt, rengeteg sok mindenben kipróbálta magát, és rengeteg sok mindenben viszonylag nagy sikert ért el. Volt ő youtuber, internetes személyiség, énekes, rapper, ökölvívó, színész és üzletember, és emellett egyébként rapper is, és a 100 milliós ligába fölrugdalta azt a dalt, amelyet Trippy Reddel közösen hozott, úgyhogy érkezik KSI, Trippy Red kombója és a Fake of It, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Ma van a hipertónia világnapja, összehangolják a vízhiány elleni feladatokat, elszórtan zivatarok is kialakulhatnak. Demeter Dia vagyok. Ma van a hipertónia világnapja. Ehhez kapcsolódik a május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű nemzetközi kampány, melyhez mintegy 600 magyar orvos csatlakozott. A céljuk az, hogy kiderüljön, ha valakinek magas a vérnyomása, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
2: Sok szívérendszeri eseményt, szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Sajnos a hipertónia az esetek döntő többségében tünetmentes, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Fontos, hogy minél több mérés történjen, minél több hipertóniás beteget megtaláljunk, mert részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
1: Magyarországon a magas vérnyomás népbetegség, a felnőtt lakosság 35-40%-át érinti. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely a vízhiány elleni feladatokat hangolja össze országos szinten. Az új szervezet célja, hogy egységes irányítással segítsék a vízhiány kezelését és a szükséges intézkedések gyorsabb megszervezését. A koordinációs központ a jövőben a vízgazdálkodási feladatok összehangolásában és a megelőzésben is fontos szerepet kap majd. Már alig vannak influenzások az országban. Múlt héten 9200-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb adatai szerint Budapesten, valamint Győr-Moson, Sopron és Komárom-Esztergomvár megyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Zalavár megyében pedig a legkevesebb. Felújítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a 11. kerületi Neszmélyi úton hétfőtől, egészen július végéig dolgoznak majd a területen, közölte a BKK. A munkálatok két ütemben zajlanak, ezek idejére egyirányosítják majd a Neszmélyi út egy-egy szakaszát. A korlátozás egyes helyi járatok útvonalát is érinti, a részletek a BKK honlapján érhetők el. A Dunántúl egyes részein már elkezd felszakadozni, csökkenni a felhőzet, és akár hosszabb, rövidebb időszakokra a nap is előbukkan majd. Máshol még sok felé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk, erős, akár viharos is lehet majd az északi, északnyugati szél. A legmelegebb órákban 11-22 fok között alakulnak a csúcsok. Az észak-keleti ország részben lesz majd a legmelegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: 96.7 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, mindenkinek kellemes vasárnapot és jó pihenést. A mikrofonnál RP elérte a bűvös 5 milliót, és még nincs egy éve, hogy kint van a piacon. Szeptember 22-én lesz napra pontosan egy éve, hogy megjelent. Érkezik nálunk a szegedi pogány induló, Lelkem nyugodj, itt a 96.7 Bass FM-en.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem. Csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: 96.4 Rap Hip Hop.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Az eredeti dal Fergie Glamorous volt, azóta egyébként sikere vitte, nagyon jó pozíciókban nyitott a csártokon, a legtöbb helyen első helyen, az USA-ban négyszeres platinát ért el, úgyhogy első osztály, jön Jack Harlow, First Class.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Megyünk tovább két hazai előadóval, az egyik Pifu, a másik pedig Marics Peti, és hát rengeteg huncut, elrejtés, üzenet és információt találta a következő dalban. Nagyon-nagyon népszerű, nagyon szerették a párosnak ezt a dalát. Érkezik tőlük a Schwindler. Itt a 96.4 Biz FM-en, és ez speciálba az anyukáknak.
2: Itt egyetüknek egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Fontos a bőrünk egészsége. Elindult az Agrárium 2026. Még ma is sok helyen várható csapadék. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Figyeljünk bőrünk egészségére. A Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya a hiteles egészségügyi információkat és a tudatos UV-védelem fontosságát állítja középpontba. Kifejezetten a közösségi médiában terjedő egészségügyi álhírekre és veszélyes trendekre fókuszálnak. Emellett igyekeznek segíteni abban, hogy a fiatalok eligazodjanak a hiteles és nem hiteles információk között. Elindult az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Tóth Péter természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető rádiónknak elmondta, az összeírás országszerte mintegy 52 ezer egyéni gazdaságot és 14 ezer gazdasági szervezetet érint, a folyamatnak pedig három szakasza lesz.
4: A gazdasági szervezetek és a kiemelt jelentőségű, tehát nagyobb földterületet használó, nagyobb állatállománnyal rendelkező egyéni gazdaságok számára kötelező az online kitöltés június 15-éig. Az érintett egyéni gazdaságoknak a döntő többsége, kb. 47 ezer egységről beszélünk, május 31-ig számunkra csak egy lehetőség az online kitöltés, az összeírói szakasz, az majd június 1-én kezdődik, és egészen július 15-éig tart, ekkor majd az ország 969 településén mintegy 400 összeíró fog dolgozni, akik tableten rögzítik majd az adatokat.
3: Továbbra is kedvező a Covid helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják. Emelkedést csak Szekszárdon mértek a szakemberek. Az influenza örökítő anyaga már sehol nem volt kimutatható. Külföldi és hazai néptánc, népzenei és világzenei együttesek is bemutatkoznak a 31. Dunai Karneválon. Az eseményt, amelyen a Kárpát-medence és a világ gazdag népzenei és táncos örökségét mutatják be, június 12-e és 19-e között rendezik Budapesten. Látványos gálaműsorral, karneváli felvonulással, flashmobokkal, nemzetközi néptáncversennyel és táncházzal is készülnek a szervezők mások mellett. Még ma is többnyire felhős, borult időre készülhetünk, majd a Dunántúl egyes tájain válhat szakadozottabbá a felhőzet, itt hosszabb, rövidebb időszakokra a nap is kisüt majd, máshol marad a borongós, csapadékos időjárás, esők, záporok, keleten zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk erős lökések kísérik az északi, észak-nyugati szelet, a Dunántúlon akár viharos is lehet a légmozgás, 11 és 22 fok között alakulnak majd a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96-i Bassa FM, Rap, Hip Hop, R&B. Szerintem a mostaninál is nagyobb karrier előtt áll a következő hölgy. Jön Shenseea és a Boss Up. Itt a kedvenc rádiótokban.

96.7 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuper vasárnapot mindenkinek. A következő előadó hölgy és annak dala rendkívül nagy port kavart, ennek ellenére rendkívül népszerű volt 2023-ban és 2024-ben, igencsak megmozgatta az állóvizet. Rengeteg jelölés volt és rengeteg győzelem is, többek között 2023-ban a Best Billboard Hot 100 listából szintén nyert, mint legjobb dal, rengeteg más pozícióban is első helyen nyitott, egyébként négyszeres platinát ért el, és a chartokon tulajdonképpen szinte mindenhol dobogós vagy első hely az, ami a nevéhez kötődik. Ő nem más, mint Doja Cat, és ebben a klipben flörtöl a kaszással is. Érkezik a rendkívül véres, bloody megoldás, Paint the Town Red, itt a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Sziasztok, Árpi vagyok, megyünk tovább egy nagyon jó kis csajszival, érkezik Larilla és a TGIF, egy nagyon zsír dal, itt a 96.4 Beast FM-en, fülek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Pontos határidőre hívja fel a figyelmet az adóhivatal. Egyre több támadás éri a MÁV dolgozóit. Sokfelé várható ma csapadék. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására, május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Lintmájer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenkit nézz át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
1: Jelentősen nőtt a MÁV csoport dolgozóit érő támadások száma idén, már 69 ilyen eset történt április végéig. A legtöbb támadást a vonatokon a jegyvizsgálók szenvedték el. Pest vármegye vezeti a rangsort, az incidensek több mint fele itt történt. A társaság emlékeztet, a közfeladatot ellátó munkatársaik elleni támadás bűncselekmény, ezért minden esetben feljelentést tesznek. A biztonságot testkamerákkal, fedélzeti kamerarendszerekkel is segítik. A lehűlés és a csapadék miatt átmenetileg fellélegeztetnek az allergiások, a jövő hét második felében azonban várhatóan ismét felerősödik a pollenterhelés. Ez már a pollen szezon kora nyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén virágpora okozhat tüneteket, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A fenyőfélék, valamint a pázsit fűfélék okozzák most a legtöbb kellemetlenséget. Továbbra is népszerű a magyarok körében a horvát tengerpart. Az egyik hazai szállás közvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneröböl, a Dalmácia, Zadar, valamint az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra, a döntő többsége apartmanba szól. A tájékoztatás alapján a főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint harmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik. Még ma is többnyire felhős, borult időre készülhetünk, majd a Dunántúl egyes tájain válhat szakadozottabbá a felhőzet, itt hosszabb, rövidebb időszakokra a nap is kisüt majd, máshol marad a borongós, csapadékos időjárás, esők, záporok, keleten zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk erős lökések kísérik az északi, északnyugati szelet, a Dunántúlon akár viharos is lehet a légmozgás, 11 és 22 fok között alakulnak majd a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: Komm rein und mache flow, starke Mann-Syndrom, Amsterdamban is minden top. A fater átívott, nincsen másikon, megcsináltam Gogánc nach oben. Érkezik Belano és a friss hangzás, Starboy, itt a 94 Base FM-en.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

7 kár, 8 kár, felemelem a kár. A kár, ha nem, ha jó, ha nem, ha hó, ha nem, ha nem. Szó, eljó, szó, már jön, meg kell, alancsatok velem, elvitt.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B a Blaha Lujza téről egészen az Egyesült Államokig, név szerint Texasba, Houstonig fogunk menetelni, ahol is a következő dal forgott, és a következő előadó innen származik. Ő nem más, mint Travis Scott, érkezik tőle a 4x4, itt a kedvenc rádiótokban, vasárnap reggel.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Ha szeretitek a jó szóló éneket, akkor ez a dal biztos, hogy a kedvencetek lesz, hiszen nagyon-nagyon catchy. 2025. június 12-én droppolt a Meghalok Se albumon, ez Vézsi albuma, és jóval 5 millió feletti megtekintéssel érkezik Vézsi rézműves közöse Várj Meg, itt a 96.4 Biz FM-en.
2: Várj meg, esélyes kérlek, várj meg, ne jársz az eszedet túl hozzám, valamit mondj már, szólj hozzám.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Népbetegség a magas vérnyomás. Megkezdte működését a vízügyi koordinációs központ. Sok lesz felettünk a felhő. Demeter Dia vagyok. Ma van a hipertónia világnapja. Ehhez kapcsolódik a május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű nemzetközi kampány, melyhez mintegy 600 magyar orvos csatlakozott. A céljuk az, hogy kiderüljön, ha valakinek magas a vérnyomása, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
4: Sok szívérendszeri eseményt, szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Sajnos a hipertónia az esetek döntő többségében tünetmentes, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Fontos, hogy minél több mérés történjen, minél több hipertóniás beteget megtaláljunk, mert részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
3: Magyarországon a magas vérnyomás népbetegség, a felnőtt lakosság 35-40%-át érinti. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely a vízhiány elleni feladatokat hangolja össze országos szinten. Az új szervezet célja, hogy egységes irányítással segítsék a vízhiány kezelését és a szükséges intézkedések gyorsabb megszervezését. A koordinációs központ a jövőben a vízgazdálkodási feladatok összehangolásában és a megelőzésben is fontos szerepet kap majd. Már alig vannak influenzások az országban. Múlt héten 9200-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb adatai szerint Budapesten, valamint Győr-Moson, Sopron és Komárom-Esztergom vármegyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Zalavár megyében pedig a legkevesebb. Felújítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a 11. kerületi Neszmélyi úton hétfőtől. Egészen július végéig dolgoznak majd a területen, közölte a BKK. A munkálatok két ütemben zajlanak, ezek idejére egyirányosítják majd a Neszmélyi út egy-egy szakaszát. A korlátozás egyes helyi járatok útvonalát is érinti, a részletek a BKK honlapján érhetők el. A Dunántúl egyes részein már elkezd felszakadozni, csökkenni a felhőzet, és akár hosszabb, rövidebb időszakokra a nap is előbukkan majd. Máshol még sok felé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk, erős, akár viharos is lehet majd az északi, északnyugati szél. A legmelegebb órákban 11-22 fok között alakulnak a csúcsok. Az észak-keleti ország részben lesz majd a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

2025. március 15-én debütált, és lassan-lassan, de folyamatosan küzd a 300 milliós ligáért. Jön Molier, Silent Eddie, Skilly Bank, Shensie közöse, és egy igazi klubbontó sláger, Shake It To The Max, itt a 96 Ibiza FM-en.

Tudod mi a 96.4 Bass FM? Rap! Hip-hop! És R&B! Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

96.8 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuper hétvégét és kellemes vasárnap reggelt mindenkinek. A megjelenés évében a poszti trackek nem voltak annyira népszerűek, de a BSV újra népszerűvé tette. Érkezik nálunk a Mokambo Gang, Tidenivel, Ümen Pralával, itt a 96.8 Bass FM-en. Na boom!

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Érkezik egy társadalomkritikus dal, bár hogyha meghalljátok az előadó nevét, akkor igazából arra jöttök rá, hogy szinte minden dalában van valami fricska és társadalomkritika. A 2024-es GNX albumon látott napvilágot a következő alkotás is. Érkezik Kendrick Lamar és a TV Off. Itt a 96.4 Biz FM-en.
2: It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. Few bitches that are really stuck, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Felmérés indult az Agráriumban, június közepén rendezik a Duna Karnevált, élénk marad a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Figyeljünk bőrünk egészségére. A Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya a hiteles egészségügyi információkat és a tudatos UV-védelem fontosságát állítja középpontba. Kifejezetten a közösségi médiában terjedő egészségügyi álhírekre és veszélyes trendekre fókuszálnak. Emellett igyekeznek segíteni abban, hogy a fiatalok eligazodjanak a hiteles és nem hiteles információk között. Elindult az Agrárium 2026, a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Tóth Péter természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető rádiónknak elmondta, az összeírás országszerte mintegy 52 ezer egyéni gazdaságot és 14 ezer gazdasági szervezetet érint, a folyamatnak pedig három szakasza lesz.
4: A gazdasági szervezetek és a kiemelt jelentőségű, tehát nagyobb földterületet használó, nagyobb állatállománnyal rendelkező egyéni gazdaságok számára kötelező az online kitöltés június 15-éig. Az érintett egyéni gazdaságoknak a döntő többsége, kb. 47 ezer egységről beszélünk. Május 31-ig számunkra csak egy lehetőség az online kitöltés. Az összeírói szakasz az majd június 1-én kezdődik, és egészen július 15-éig tart. Ekkor majd az ország 969 településén mintegy 400 összeíró fog dolgozni, akik tableten rögzítik majd az adatokat.
3: Továbbra is kedvező a COVID-helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják. Emelkedést csak Szekszárdon mértek a szakemberek. Az influenza örökítő anyaga már sehol nem volt kimutatható. Külföldi és hazai névtánc, névzenei és világzenei együttesek is bemutatkoznak a 31. Dunai Karneválon. Az eseményt, amelyen a Kárpát-medence és a világ gazdag népzenei és táncos örökségét mutatják be, június 12-e és 19-e között rendezik Budapesten. Látványos gálaműsorral, karneváli felvonulással, flashmobokkal, nemzetközi néptáncversennyel és táncházzal is készülnek a szervezők mások mellett. Még ma is többnyire felhős, borult időre készülhetünk, majd a Dunántúl egyes tájain válhat szakadozottabbá a felhőzet, itt hosszabb, rövidebb időszakokra a nap is kisüt majd, máshol marad a borongós, csapadékos időjárás, esők, záporok, keleten zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk erős lökések kísérik az északi, észak-nyugati szelet, a Dunántúlon akár viharos is lehet a légmozgás, 11 és 22 fok között alakulnak majd a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet, hogy

0: meg szép emléket.
1: 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuper vasárnap reggelt mindenkinek. Mondom, hogy hol ért el gyémánt minősítést a következő dal, például Brazíliában, Kanadában, Franciaországban és az Egyesült Államokban, ahol 10 millió ennek a limitje. Ezen kívül Spanyolországban minden más helyen platina vagy többszörös platina minősítés. A chartokon is igen jó helyen nyitott, például a US Hot R&B Hip Hop dalok közül első helyen, a US Billboard Hot 100 listán szintén első helyen, a US Rolling Stone-ba is a Top 100 első helyen nyitott, és ezen kívül még hosszasan lehetne méltatni. Ha összevesszük az összes klippet, dalt és elérést, jóval 1 milliárd fölötti értéket kapunk. Érkezik a méltán híres Roddy Ricch, aki élőben is ugyanolyan jól tudja előadni, mint a stúdióban, és pörög tőle a The Bucks itt a 96.4 Bass FM-en, a kedvenc rádiótokban. Na hagyjuk, hogy ez radírozzon.

A jóga óra után elutazunk Londonba, ahol rengeteg Lamborghini Urus szerepel a következő videóklipben. Ez nem más, mint Central C, Lil Baby nagy sikerű közöse, és a jóval 300 millió teljesítő Band for Band itt a Bass-en.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, kellemes vasárnap reggelt és szép hétvégét mindenkinek. A lassabb hangzás után egy picit gyorsulni fogunk, érkezik egy tropikális nyári hangzás, jön nálunk Flow Rida, és érkezik tőle a Whistle. Én már a vele búcsúzom, hétfőtől a megszokott módon reggel 6 és 10 között várok mindenkit teljes szeretettel. Nektek jó feltöltődés, jó pihenést, a mikrofonnál Árpit hallottátok, sziasztok, ciao.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézze FM. Hírek.
1: Pár nap maradt a bevallások leadására. Sok magyar választja idén is a horvát tengerpartot. Országszerte élénk marad a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására, május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Lincmájer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenkit nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
1: Jelentősen nőtt a MÁV csoport dolgozóit érő támadások száma idén, már 69 ilyen eset történt április végéig. A legtöbb támadást a vonatokon a jegyvizsgálók szenvedték el. Pest vármegye vezeti a rangsort, az incidensek több mint fele itt történt. A társaság emlékeztet, a közfeladatot ellátó munkatársaik elleni támadás bűncselekmény, ezért minden esetben feljelentést tesznek. A biztonságot testkamerákkal, fedélzeti kamerarendszerekkel is segítik. A lehűlés és a csapadék miatt átmenetileg fellélegeztetnek az allergiások, a jövő hét második felében azonban várhatóan ismét felerősödik a pollenterhelés. Ez már a pollen szezon kora nyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén virágbora okozhat tüneteket, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék okozzák most a legtöbb kellemetlenséget. Továbbra is népszerű a magyarok körében a horvát tengerpart. Az egyik hazai szállás közvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneröböl, a Dalmácia, Zadar, valamint az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra, a döntő többsége apartmanba szól. A tájékoztatás alapján a főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint harmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik. Még ma is többnyire felhős, borult időre készülhetünk, majd a Dunántúl egyes tájain válhat szakadozottabbá a felhőzet, itt hosszabb, rövidebb időszakokra a nap is kisüt majd, máshol marad a borongós, csapadékos időjárás, esők, záporok, keleten zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk erős lökések kísérik az északi, északnyugati szelet, a Dunántúlon akár viharos is lehet a légmozgás, 11 és 22 fok között alakulnak majd a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, én DJ Venom vagyok, ez itt a Bass Ride, ahol ma kiderül, mit tanult a világ Ice-T-től éppen 35 évvel ezelőtt. Megünnepeljük Missy Elliott és a De La Soul egy-egy legendás lemezének kerek szülinapját. Jön majd Nas, Snoop Dogg, Bethoffy és Royce da 5-9 is a következő órában. Kezdeni az év R&B albumát szállító Kilánival fogunk, aki a 90-es évek hagyományait egészen gyönyörűen építette be ebbe az új lemezébe. Hallottunk rajta Aaliyah feldolgozást és egy elképesztő vendég névsort Ushertől Missy Elliotton át Lil Wayne-ig. Most az utóbbival érkezik közösen itt a 96.4 Bass FM-en. Ez az Another Lover.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B 25 éves lett, teljesen hihetetlen kimondani, a héten Missy Elliott karrierének legsikeresebb albuma a Missy So Addictive. Ezen szerepelt a nyár slágere, 4 single érkezett róla, és Amerika után ekkor már az egész világ megtudta, hogy micsoda zsenialitás is rejtőzik Virginiában, Timbaland stúdiójában. Missy és Timbaland itt még sokkal bátrabban kísérleteztek, a rap világ pedig ámulva partizott az olyan number one trackekre, mint a One Minute Man, vagy éppen a Get Your Freak On. Most az utóbbi érkezik a hét lemezéről, amiből megjelenésekor csak az Egyesült Államokban 2 millió példány kelt el. Jön Missy Elliott itt a 96.4 Bass FM-en.

0: ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.
1: Ez a backstage, szobafogság, kicsi csíkok,

94 Beast FM, Rap Hip Hop R&B. Megérkezett az amerikai mozikba a Wu-Tang vezérének, Rezának legújabb filmje, a One Spoon of Chocolate. Arról már korábban beszámoltam nektek, hogy a film producere Reza régi barátja, Quentin Tarantino, de új info a filmről, hogy nem csak Tarantino a producer, de a Tarantino univerzumban is játszódik. Hogy mit jelent ez? Ugyanabban a világban forog a film, ahol Vincent Vega, vagy éppen Marcellus Wallace élték mindennapjaikat, és ahol az emberek többek közt Red Apple cigarettát szívtak. Alig várjuk a hazai bemutatót, addig is jön egy legendás Reza beat, ami Grammy díjat is ért, Method Man-nel és Mary J. Blige-gel a főszerepben, ez az All I Need, itt a 96.4 Bass.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. A keddi Redman koncert után vasárnap este újabb hip-hop ünnep várható Budapesten, ugyanis érkezik szintén a keleti partról a Tech és Steel páros, vagyis ahogy a világ hip-hop rajongó fele megismerte őket a 90-es évek elején, a Smith & Wesson. A Dagdan Records legendái, akik egyébként Coco Bravas néven is ismertek, a Dürer kertben állnak majd színpadra, és biztos vagyok benne, hogy egy hamisítatlan bootcamp click élményt adnak majd át. A folytatásban jön a debütáló albumukról a Bucktown, itt a 96.4 Bass FM-en.

94 Beats FM, Rap Hip Hop R&B. Ebben az órában jön Eve, Leon Thomas, J. Cole és Key Money Marley is. Ez itt továbbra is a Bass Ride, én DJ Venom vagyok. Most pedig a hét lemezéről, Missy Elliott éppen 25 éves legendás albumáról, a Missy So Addictive-ről következik az egyik óriási siker, amihez az akkor éppen egy karrier csúcsot megélő Ludacrist hívták vendégül. Ez az emlékezetes videóval is megtámogatott One Minute Man, itt a 96.4 Bass FM-en.

R&B vasárnap este nem csak hip-hop, hanem dancehall ünnep is várható Budapesten, Sompol is fellép ugyanis a városban, egészen pontosan a Budapest Parkban, ahová a Get Busy-től a Temperature-ön át egészen a Dua Lipával közös sikeréig. Szerintem mindent elhoz. A folytatásban jön tőle a koncertre hangolódásként az a siker, amivel a világ nagyobbik fele megismerte őt, a legendás Gimme the Light, amiben a remixek királya Busta Rhymes is beugrott, mármint a remix verzióba. Én pedig emlékszem, amikor a Dirty Rock albumot még a pult alól vettük meg egy barátommal egy pesti lemezboltban, annyira új volt, még be sem

az egész világnak megtanította, hogy mit is jelent az OG kifejezés, amikor 1991-es lemezét Original Gangster címre keresztelte. Ő volt maga a rap azokban az években, a Body Count élén, a Cap Killer botránnyal minden amerikai tévéműsorban, ugyanakkor voltak a hip-hopnak teljesen más típusú hangja is, néhány nappal korábban jelent meg például a De La Soul második albuma, amivel eltemették a virágos korszakukat, saját magukat disszelték az albumon, és semmit sem voltak hajlandóak túlságosan komolyan venni. Hang mint a parádé, a szuperproducer Prince Paul és a csúcsformában lévő trió. Az album legnagyobb sikere végül egy remix lett, most ezzel folytatjuk, jön az éppen 35 éves De La klasszikus, ez a Ring Ring Ring itt a 96.4 Bass FM-en.

94 Bass FM, Rap-Hip-Hop R&B. Az elmúlt órákban a Bass Ride-ot hallottátok, én DJ Venom vagyok. A jövő héten megünnepeljük majd Biggie születésnapját, és ez egyben a Bass Ride negyedik születésnapja is lesz, és Redman egyik legendás lemezét is bemutatjuk nektek, hiszen kerek szülinapot ünnepel szintén. És akkor miért ne hangolódnánk egy kicsit arra a bizonyos Biggie szülinapra, Faith Evans-szel és magával a Notorious-szal közösen. Érkezik a When We Party, ami az egyébként egy Biggie klasszikus akapellát használtak fel remekül, és amihez aztán még maga Snoop Dogg is csatlakozott egy verze erejéig. Ők érkeznek most így, ez tehát a When We Party, itt a 96.4 Bass FM-en. Hello, szevasztok!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

Egy klasszikust Ashertől érkezik Post Malone, aki 2026-ra új albumot ígért nekünk, ráadásul egy picit közelebb a korábbi hip-hop lemezekhez, egy picit kevesebb countryval. Aztán itt lesz majd a Kendrick Lamar SZA páros, akiktől szintén gyakorlatilag évről évre váratunk valami igazi különlegességet. Kezdeni azonban egy fiatal tehetséggel fogunk, érkezik Molly és a Shake It to the Max remix itt a 96.4 BASE FM-en.

látjuk, amire van esélyünk, hogy Magyarországon élőben is halljuk idén, ha nem is Usher-től, de Lil Jon-tól, aki Pitbull-lal közösen két alkalommal is fellép majd idén Magyarországon. Érkezik tehát a Yeah kettőjüktől, na meg persze Ludacris-től, itt a 96.4 Bass FM-en. Peace out.

Folytatjuk, aki egy nagyon különleges megkeresést kapott, azt is mondhatnám, hogy egy elképesztően rangosat, hiszen a futball világbajnokság amerikai megnyitójának ő lesz a sztár fellépője. A folytatásban Metro Boominnal, Travis Scott-tal és Playboi Cartival jön közösen, itt a 96.4 Base FM-en.

Doja Cat következik, aki legutóbb a Met Gálán szerepelt nyilvánosan, ahol természetesen ő is egy különleges ruha költeményben volt látható, de talán a legemlékezetesebb ruhát mégis Bad Bunny viselte, aki a saját időskori önmagának öltözött. A folytatásban jön Doja Cat-től a Paint the Town Red, itt a 96.4 BSFM-en. Yeah.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: A folytatásban is megéri velünk maradni, a következő órát a Thank Glorilla It's Friday, azaz a TGIF című trackkel indítjuk, majd természetesen Glorilla érkezik. Turn the

Itt a Bass FM-en hallhatjátok majd az Afrobeat jelenlegi legnagyobb sztárját, Tylát, érkezik Travis Scott, és itt lesz a Bad Bunny Drake páros is. Drake pedig pénteken jelentette meg új lemezét, az Iceman-t, az igazi nagy visszatérését. Kezdeni azonban nem velük, hanem T. Dannyvel fogunk. Jön a Rockstar itt a 96.4 Bass FM-en.

0: már régen felejtett.
1: 96.4 Bass FM. Hallgasd online is. bassfm.hu. Rap, hip-hop, R&B.

0: Hip Hop.
1: R&B.
2: Bass. Bass FM.
3: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

hip-hop R&B. Erre az évre három albumot vár igazán a hip-hop világ. Az egyiket ma már említettem, ez Drake nagy visszatérése, az Iceman, ami pénteken már meg is jelent. Aztán nagyon várja mindenki az új Travis Scott albumot, az Utopia folytatását, illetve Post Malone nagy visszatérését, amivel egy picit a country felől újra hip-hop gyökerei irányába tervez kanyarodni. A folytatásban az utóbbi világsztár következik, jön Posti, és ez a Wow itt a 96.4 Bass FM-en.

Get Rich or Die Tryin-ról következik, talán az egyik legérdekesebb track, hiszen a 21 Questions-ről van szó, ami egy picit más hangulatú, mint az album többi trackje, ez köszönhető egyfelől a dal témájának, másfelől Nate Dogg zseniális énekének, a folytatásban ő érkezik, tehát együtt 50 Cent-tel, itt a 96.4 Bass FM-en.

Adásban Jack Harlow és Doja Cat érkeznek közösen az egyetlen olyan dallal, amit együtt vettek fel a stúdióban, ezt pedig klipet is forgattak, és annyira jó a kémia kettőjük között ebben a videóban, hogy én nem csodálkoznék, hogyha mondjuk egyszer egy film főszerep is megtalálná őket ugyanebben a felállásban. Érkezik tehát Jack Harlow, Doja Cat, ez pedig a Just Us, itt a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Az elmúlt órákban engem DJ Venomot hallottatok, a folytatásban átadom a Biz FM mikrofonját Széles Izának, Iza már meg is érkezett ide a stúdióba, és rögtön a Lelkem Nyugodt című tracket hozzá el nektek, természetesen Pogány indulótól. Mindenkinek nagyon szuper további vasárnapot, hello, szevasztok!
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, Lelkem Nyugodt, mert tövises az út.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: Kiss FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: magból elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mint olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Na gyerekek, indítom ezt a vasárnapot. Én Széles Tisza vagyok. Hozom nektek Polo G-t, aki zeneileg is aktív. Indult tőle a Rap Star.

96.4 Bélsz FM, Rap Hip Hop R&B. Jön az újpesti fenegyerek Curtis, aki hamarosan május végén elkezdi a nyári turnéját a zenekarával, a Team Curtis-szel. Most indít ma velem Széles Izával közös dalát, Jön az utolsó falak.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Na gyerekek, hozom nektek Bay Alexet, aki újra beült a zsűri székbe, méghozzá az X-Faktorban, ami a héten egyébként elindult, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy most pár év kihagyás után milyen is lesz újra neki zsűrizni, illetve milyen versenyzői lesznek idén. Addig is pörgetem tőle is a slepjétől az iCost.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Rögtön itt lesz velünk két pörgős nyelvű rapper csajszi, akik nem félnek megmutatni az idomaikat sem koncert közben. Ezek a csajszik nem mások, mint Glorilla és Megan Thee Stallion. Jön tőlük a Wanna

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek a 2025-ös X-Faktor győztesét, Belánót, aki siker-sikára halmoz, és jobbnál jobb dalokkal jön elő. Most is pörög tőle a Starboy.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B. Ne feledjétek, hogy lehet nekem üzenni SMS-en és Viberen is a 0620 96.4 99 99-es számon. Most pedig 1999-ig meg sem állunk, Gangsta Zoli és a Kártel slágeréig. Indítom tőlük a Jó, a Rossz és a Kártelt.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Bitty Bandit, a bűn a

96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop. R&B.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nincs-e a caption, de falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

0: Pend.
1: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
2: Mindjárt itt lesz velünk Jude Law és a Sötét című szerzeménye.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Jön egy újabb óra velem Széles Izával. Hozom nektek Lil Wayne-t, Big Ass The Plug-ot és Jay Jones-t. Tőlük indul a hip hop.
1: Hey!

egész nap megállás nélkül. Ladies and gentlemen, ez a 96.4 Base FM. Base FM. Mindenki fucked up. Mindenki fucked up.

R&B. Továbbra se feledjétek, hogy lehet nekem üzenni SMS-en és Viberen keresztül is a 0620 96 99 99-es számon. Most pedig hozom nektek Tíderit, aki a legújabb Megasztár zsűri tag lett, és hosszú kihagyás után elkezd újra turnézni. Most jön a Jabberrel közös daluk, a Gáz.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Újra magyar vizeken evezünk, hozom nektek Kál Kevint, akinek tudjátok, hogy május 21-én lesz Budapest Parkos koncertje, emellett pedig megjelent pár napja vele egy interjú, méghozzá az NLC oldalán. Indult tőle

0: Space FM.
1: Ja. Beestem a csapdába. Hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra. Kiengedem most mindenki hadlása. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lépsz, enyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogteszten. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

0: rock, többé nem drogozok.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, időutazunk, 1999-ig meg sem állunk, a TLC-nek a No Scrub című slágeréig.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven

biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani hész. Biztos finomabb az ottani.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Újra magyar vizeken hozom nektek Manuelt, aki óriási sikert aratott a Dupla Budapest Parkos koncertjén. Most hozom is tőle a Zombi című slágerét.

0: call the doctor, I need another prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: 96.4 Beast FM. Rap, hip hop.
2: Gyerekek, már búcsúzom tőletek, de jövő héten szombaton 11-től délután 4-ig, vasárnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek. Én Széles Iza vagyok. Köszönöm a figyelmet, továbbra is maradjatok velünk, ugyanis jön a kollégám DJ Revo és a Bass-Topuszas műsorának az ismétlése. Mindenkinek további szép estét kívánok, jövő héten találkozunk. Sziasztok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96-1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az LT Beast Top 20-as listánknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Doja Cat Gorgeous 2025-ös felvétele áll, ami egyébként a Camo Sabe, illetve az RCA Records gondozásában jött ki. A Gorgeous című dal Doja Cat új albumának második dalaként jelent meg, a lemez címe V, és Doja ezúttal a reptől elkanyarodva a 80-as évek poplemezeiből merített ihletet. Az album három különböző borítóval jelent meg, ezzel is tisztelegve a 80-as évek öröksége előtt. A streaming verzió borító képén egy fának a tejtőernyőn lógva láthatjuk Doja Cat-et, míg a vinyl verziók egyikén vörös rózsacsokor keresztezi arcát, a másodikon pedig az Eiffel torony előtt támaszkodik egy sportkocsin. A sok tekintetben a francia város ihlette albumnak egyetlen vokális közreműködője van, az aktuális amerikai R&B generáció királynője SZA, akivel már egyébként több alkalommal is dolgoztak együtt. Az első single, a Jealous Type egy kimondottan popdal, de a Gorgeous-ben már többre verzét is hallhatunk. A dalhoz készült klip a 80-as évek divatvilága modelljei és szépségipara előtt tiszteleg, mintha egy kitalált sminkmárka a Gorgeous reklámját néznénk mondjuk 1987-ből. Egy interjúban Doja Cat azt is elárulta, hogy a dal nem egy párkapcsolatról szól, hanem arról, hogyan élhetnénk nagyobb harmóniában önmagunkkal. A 2025. szeptember 26-án megjelent lemez világkörüli turnén mutatta be Doja Cat, ami októbertől egészen decemberig tartott, és New Yorkban fejeződött be. Úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Doja Cat, tőle is Gorgeous című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96-1 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 20. helyről ezzel indulunk.

96.1 Beast FM, Rap Hip Hop, R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Beast Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 16. helyen a Fred Again és Skepta Victory Rap című dal áll, ami egy tavalyi felvétel, egy 2025-ös dal, és egyébként a Warner Music kiadásában látott napvilágot. A Victory Rap siker története már-már annyira különleges, mint Dolce & Society című slágeréjé. A dal első változata már 2022-ben Fred Again USB című albumán helyet kapott, egészen pontosan ez volt rajta a nyitó dal. Azóta pedig már három újabb verzió készült belőle, ezek közül a 2025 júniusában megjelent második robban be igazán. Fred Again bátran nevezhetjük az utóbbi évek legnagyobb elektronikus zenei szenzációjának, egyben az egyik legelőre mutató producerének. Páratlan tehetségét Skrillex és Fortet oldalán a csordultig megtelt Times Square-en és a Madison Square Garden-ben is bemutatta már ugyanúgy, ahogy 2024-ben a Sziget nagy színpadán. Skepta pedig a brit hip-hop élő legendája, aki a tavalyi Glastonbury Fesztiválon megtartott meglepetés koncertjén is játszotta a Victory Lap-et, ezzel persze azonnal nagyban hozzájárult a népszerűségéhez. A legfrissebb verziókban vendégként már Denzel Curryt és a Mankindet is hallhattuk. És ha már Dolce szóba került, Fred Again ehhez a dalhoz az ő hangját mintázta, így lényegében Dolce is közreműködő a Victory Lap-ben. Úgyhogy érkezik ez a szuper dal, jön Fred Again, Skepta és Victory Lap című slágerük, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 16. helyéről, ezzel megyünk tovább.

96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Beast Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 12. helyen Dócsi és Sziza Girl Garab című dala áll, ami egy tavalyi felvétel, egy 2025-ös dal, és a TDE, illetve a Capitol Records gondozásában jött ki. A 2025-ös év utolsó nagy megjelenését Dócsinak köszönhetjük, december 30-án ugyanis teljesen váratlanul adta ki legfrissebb dalát, a Girl Garabot. Ha a váratlan időpont nem lenne elég ahhoz, hogy felkapjuk a fejünket, a dal refrénjén az utóbbi évtized legsikeresebb R&B énekesnője Sziza énekli, akivel mindketten a Los Angeles-i TDE kiadó csapatát erősítik. A dalhoz készült minimalista klipet Ausztráliában forgatták, gyakorlatilag egyetlen főszereplővel, egy éjszakában ringatozó jachton látjuk táncolni és egy keveset rappelni Dócsit. A dal lényegében feldolgozás, a zenei alaphoz ugyanis a legendás producer Dua Neptunes egyik legegyedibb beatjét használták fel 2002-ből. Pharrell és Chad Hugo az eredeti beatet a Cash Money kiadó híret vezérének, Birdmannek írták, közös daluk végül What Happened to That Boy címmel jelent meg 24 évvel ezelőtt, és a Clips tagjai is közreműködtek benne. 2025 biztosan Dócsi éve volt, és nagyon úgy tűnik 2026 is az. A Girl Garab könnyen lehet első igazi albumának az előfutára, amit a Grammy-díjas mixtape az Alligator Bites Neville Hill után gyakorlatilag az egész hip-hop világ nagyon vár. A február 1-én megtartott idei Grammy gáláról sem távozott üres kézzel, az Én Szájet írt, bár több kategóriában is jelölték, végül az év videója kategóriában hozta el a díjat. Szóval érkezik most Dócsi és Sziza, és közös dolog a Girl Garab. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 12. helyéről ezzel megyünk tovább.

legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.1 Beast FM, Trap Hip Hop R&B, Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az ELTI Beast Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 7. helyen a Ty Law Chanel című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel és az Epic Records gondozásával jött ki. Dél-Afrika legsikeresebb énekesnőjét, Tylát a világ nagyobbik fele, 2023-as sikerdala a Water kapcsán ismerte meg. Ez volt az első dél-afrikai dal, aminek sikerült bekerülnie az amerikai top 10-be, de más országokban, köztük Nagy-Britanniában is remekül szerepelt. Tyla ezek után nem elégedett meg a One Hit Wonder szereppel, ő jóval többen gondolkodott egyetlen slágernél. 2 év alatt gyakorlatilag Afrika kulturális ikonjává vált, minden idők legsikeresebb dél-afrikai énekesnőjeként kikiáltották az Amapiano királynőjének, ami az ország a legnépszerűbb zenei bűfaját jelöli. A Water után a pusztus tart lett a következő sikere, miközben pedig többek közt egy Grammy-díjat is átvehetett a legfiatalabb afrikai zenészként. 2025-ben pedig úgy tűnt, a Chanel volt aktuális lágere. A dal október 24-én debütált az MTV Video Music Awards-on, ahova Tyla a dal címéhez illően Chanelben érkezett. Előtte csak egy zárt körű esemény résztvevői hallhatták meg a tracket Berlinben. Második albumának felvezető daláról van szó, amit úgy tűnik, hamarosan követ majd egy teljes lemeznyi anyag. A dalhoz forgatott videóban Tylát egyedül láthatjuk különböző díszletekben, hol egy hatalmas kör alakú Chanel táskával, hol egy emelet magas rózsaszín cipő mellett táncolva. A megjelenésekor egy kisebb botrány is kirobbant a dal kapcsán, mikor Young Miami a City Girls duóból azzal vádolta meg Tylát, hogy az ő kiadatlan dalát lopta el, amit hónapokkal korábban ő maga mutatott meg neki. Egyéb bizonyíték, például az említett kiadatlan dal, azóta azonban nem került elő az ügyben. Úgyhogy érkezzék ez a végtelen tehetséges kicsi lány, jön Tyla, tőle is pörög Chanel című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 7. helyéről, ezzel megyünk tovább.

0: 96.1 Beast FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Beast Top 20-as listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolút a befutó, a number one, zuhanjunk bele Rewind rovatunkba, egy kis időutazásra kalauzolnálak el titeket. Visszaugrunk az időbe, 16 évet meg sem állunk 2010, május 2. feléig, és megmutatom nektek, hogy ebben az időszakban melyik dal uralta az amerikai top listát. Harmadik helyen ebben az időszakban B.O.B., illetve Bruno Mars Nothing on You című slágere állt. Ugyanekkor második helyen Usher és Will.i.am hatalmas slágere, az OMG, azaz az Oh My God nevezetű gigászi slágere, és ekkor első helyen Eminem Not Afraid című slágere tarolt mindenhol. Szóval Eminem brutálisan őszinte visszatérő himnusszal 2010 májusában az első helyig emelkedett az amerikai slágerlistán. A Recovery lemez egyik legsikeresebb daláról van szó, ezen található még többek közt a Rihannával közös Love the Way You Lie is. Marshall Mathers nyíltan vall a dalban saját küzdelmeiről, bukásairól és sikereiről, és arra bíztatja a hallgatóit, hogy ők is küzdjenek a céljaikért. A dal akár egyfajta motivációs beszédként is felfogható, talán ezért is vált az elmúlt években online és a koncerteken is az egyik legnépszerűbb Eminem tracké, amit mindenki együtt énekel. Érkezik ez a kiváló dal, jön Eminem, tőle is Not Afraid című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista a Rewind rovatából, ezzel megyünk tovább.
1: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, ugyanis elérkeztünk a Bass Top 20-as lista első helyéhez, méghozzá ezen a héten egy magyar dallal érkezik Beton Hofi Panasonic című dala, ami egy idei felvétel. Három mixtépe, a Chemic Sins, a Playbania és a Nulla után megérkezett Beton Hofi első igazi nagylemeze, az Interregnum. Február 19-én éjfélkor érkezett meg a streaming platformokra, és rövid idő alatt nem csak a magyar Spotify tarolta le, de annyian hallgatták, hogy a Spotify globális összesítésébe is bekerült, a hét legerősebben debütáló lemezei között a 8. helyet szerezte meg. Ezzel olyan világsztárokkal került egy mezőnybe, míg Kendrick Lamar unokatestvére Baby Cam, vagy épp a Mumford & Sons. Az albumról 5 dalt már ismerhettünk korábban, köztük az utóbbi másfél év egyik leghallgatottabb magyar rap trackjét, ami itt albumindítóként is szerepel, ez a Be vagyok zárva. Ezen kívül a Pokol, az Angyalok, a Pontjó és a Tarbéla című trackek voltak elérhetők korábban, most pedig már egyben is hallgathatjuk mind a 18-at. Az Interregnum talán a legsötétebb az eddigi Beton Hofi projektek közül, a maga 46 percével és vörös-fekete világával egy brutálisan őszinte kerek egész, amiben megéri újra és újra elveszni. Az Interregnum már tényleg a nagybetűs lemez, ezt mutatja, hogy ezúttal a mixtépek után itt nincsenek vokális közreműködők, még egy refrén ének sem, a beatek legnagyobb részét pedig Baba Aziznak köszönhetjük, de Hadrensis ezúttal is írt nagyon emlékezetes beatet az albumra. A lemez megjelenéssel együtt érkezett egy új klip is, Beton Hofi címmel, ebben elképesztő képekkel, az új dalok közül pedig azonnal több is bekerült a legnépszerűbb 10 Hofi dal közé, ezek közül érkezik most a Panasonic. Szóval ez a dal ezen a héten az első, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista első helyén jön a Panasonic Beton Hofitól.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, gurulunk is tovább, nincs megállás, gyertek velem egészen este 10-ig. A folytatásban Tídenivel megyünk tovább, tőle is pörög, Wow című slágere, itt a kedvenc rádiótokban. Nem hasonló.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing.
2: What's up now, nigga?
3: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, nincs megállás, gyertek velem egészen este 10-ig, tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen. 0620-96-4-99-99-es számon. Dash és Young Fly Omama című slágere után pedig két gyönyörű hölgyel megyünk tovább. Érkezik a Lato és Ice Spice itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beats FM.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Tyler után magyar vizekre elvezünk, érkezik az ifjú tehetség Morioness. Tőle is ez az Ára című dala, itt a kedvenc rádiótokban, na gyerünk!

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, gurulunk is tovább, nincs megállás. Ne felejtjétek el, hogy tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620 96 4 99 99.

school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Base FM.

0: 94 Beats FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ha csak három nevet említek, én azt gondolom már tudni fogjátok, hogy kivel megyünk tovább. BLR, Furacsi, Szakács Gergő. Bizony, ők nem más, mint a Follow the Flow, és tőlük is egy nagyon szép dallal megyünk tovább, aminek a címe Anyám mondta. Ez jön itt a Beats FM-en.
1: Nem a

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára bármi jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Matyi és Gabi után megyünk tovább két Attilával. Hát talán ez még lehet, hogy valakinek nem mond semmit, de ha azt mondom, hogy BSV-k mióta elhagytál című slágerük után Azáriával és Dessel megyünk tovább, akkor talán így már igen. Ozzytól és Desitől pedig Drogba című dolog hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Beast FM-en.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

FM. A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztet, csak is ő tudja, mi lehet a fejem. Bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rá, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit teljesen érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Belano és BSV kollabja után maradunk a formációknál. Jön Bruno és Spak, ez pedig Sis című daluk itt a BSFM-en.

96.1 Beast FM Rap Hip Hop R&B záró már a Revolution munkatára Bryson Tiller Whatever She Wants című dalával. Ezzel búcsúzom ma estére tőletek, találkozunk holnap este 6-kor itt a kedvenc rádiótokban. Sziasztok!

0: 96.4. Peace FM. Rap, Hip Hop, R&B.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a baszavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

Old School, New School, Rap, Hip-Hop, R&B. 96.4 Bass FM.

0: motion.
1: Bass FM 96.4 Bass FM.
2: Clarilla, oh, come.

0: Bang this shit.
1: Bang, bang, bang, bang, bang, bang.
2: Base FM. Rap, hip-hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

0: szám.
1: Ez egy kerületi klasszikus.
2: Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4 Base FM.

utolsó falatra. Kattanj ránk! Kattanj ránk! 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is. bassfm.hu. It's funny, should I put on a song and go?

Mit rólam beszélnek bolondságok? Elhitted, mikor az hazudtál? Hogy? A pénz

0: szívem pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: Bro, vágod?
2: Ez a 96.4
1: Beast FM. Rap,
2: hip-hop,
1: R&B.

Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4. Bass FM.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Rap, hip-hop, R&B. Egész nap megállás nélkül.
2: Ladies and gentlemen!
1: Ez a 96.4 Beast FM.

96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

érkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.